0: csak most maradj csendben. Figyeld ezt az őrült rángatást, fárasztasz a szövegeddel engem, még elszalasztom ezt a jó fogást.
1: Emlékszem rég, te másként beszéltél, én voltam az igazi nagyfogás. Hogy is mondtad, amikor megkértél?
0: Csak te kell lesz.
1: Ugye?
0: Vagy

nekem tilos, nékem hazamenni, jaj, de tilos. Ha videj az icipici szádat, ha csak olyat rajta szádat. Ha videj az icipici szádat, ha csak olyat rajta.

Két kis árnyék fények mögött, szürke senkik nagyok között, mellék utcán álmodozó, boldog csendben.

accende sola sotto o ciuco duro parne rovo mazuzzaco.

mit keres a temetőbe, mit keres a napsugárban? Mohosodó sírok sorát, nem tudom én miért is járja. El nem csinál.

Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.

자작하 난 두더 내리지 모시고 내리지 마자카 나 감깔라서 해

ott jelleszek másfél év után. Kikéri a vas útra, rámol a szeretője vállára. Nes csúcságás mariskám, ott jelleszek másfél év után.

emellek. Gyert hasznásítva, gyönyörökre hívva, rád se hederlítek. Úgy elfelejtene, sorát se nézek, még csak meg sem ismerlek. Gyert hasznásítva, gyönyörökre hívva, rád se hederlítek.

megcsalom, mindjárt megver. Pedig nem csalom, meg sokszor, egy hónapnak ötször van szó. Pedig nem csalom, meg

és aztán felriadtam, négy szürke fal merett rám, előzte az álmom a nagyvárosi zaj. De a szívemben halkan cseng, még élek egy régi dallam, de jó az otthon zöld fűvi.

0: 8 óra van.
1: Nincs már hová hazamenni, kis falumban nem vár senki én rá. Édesanyád, kedves

O da ahol çok yuban vut reysem Merk aki aşık

Att få knacka mig till ränta världen i denna kämmi, men få gefajen i Ida sognam cirio bella Gugna imbel adiat vetec sepen Ot fognac maide ranta d'aveni Demar scemmi nem fog faeni.

88.8. Hanna Rádió. Hit music. Panda Rádió.

Van a rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

cigány a fülembe a nótát, hogy elhagyott a rózsám. Ha elhagyott visető, akad másik szerető, de minden ujjamra kettő. Ha elhagyott visető, akad másik szerető, de minden ujjamra kettő. A leány azt nem bánja, ha megcsalják, húzatja a nótáját. De azért nem búsulok, bánatom nem mutatom, csak a nótámat húzatom. De azért nem búsulok, bánatom.

0: kicsit, csak most marad csendben. Nézd, az úszó, hogy mozog, korán reggel kukacukat szedtem.
1: Pontja

0: csak most marad csendben. Figyeld ezt az őrült rángatást, fárasztasz a szövegeddel engem, még elszalasztom ezt a jó fogást.
1: Emlékszem rég, te másként beszéltél, én voltam az igazi nagyfogás. Hogy is mondtad, amikor megkértél?
0: Csak te kell lesz.
1: Ugye?
0: Vagy

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

0: Újra lennálok a parton, mögöttem a város, ahol születtem, ahol éltem. A víz tükrében újra látom magam mellett apámat.
1: Egy óra van.

0: 3.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Pondo Radio.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

Szeretőt keresek, szeretőt keresek, vígan élek én is. Nem bánom a vihár, nem bánom a falu, akár mit lesz én is. Tíz szeretőm legyen, egy nem elég nekem, minden újam rajusson. Arna meg én vagyok, szeretőt tarthatok, van is hozzá jusson. Tíz szeretőm legyen, egy nem elég nekem, minden újam rajusson. Arna meg én vagyok, szeretőt tarthatok, van is hozzá jusson. Sírhat az a legény, sírhat az a legyány, neki nincsen párja. Aki a babáját,

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio Kanjiža.
2: Egy, két, há, négy, kezdődjék a zárószám. Pengest a Tiborunk, azt a gitárt. Jázjon, Robi, a lábad, hadd érezzük át mi is ritmusát. Az úr is a táncodra majd jobban zsáz.

nélkül mi nem létezünk. Ne haragudjon, ezért senki se rád.

0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Pondorádió.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

most szívem körül te vagy a megértés, egy fájó csend, ki nem mondott.

die Gott soll schocken, denn lass er je. Jürgen, du musst er eh.

az arcodon, egy csepp, hogy eltévedt. Sose bán, ne szégyed, egy cseppnyi bánat ébredt.

0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

csár szagáért, az én szíve majd meghasad magáért, ne szakítják a rózsát a szagáért, az én szíve majd meghasad magáért, ha maga egy kicipicit szeretne, a rózsám lehetne, magáért a csillagot is behoznám, ha egy szóra ide jönne be hozzám. Ha maga egy icipicit szeretne, a rózsám lehetne, magáért a csillagot is lehoznám, ha egy szóra ide jönne be hozzám. A gyümölcsöt letépik, ha megérik, minden kislány férezve, ha megérik.

legi, egy sem akar megérni. A mamával beszélni, csak a lányal menyecskével cicázni. Jó lesz lányok, a szívekre vigyázni. De a legi, egy sem akar megérni. A mamával beszélni, csak a lányal menyecskével cicázni. Jó lesz lányok, a szívekre vigyázni.

Podcast. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: annak, aki szegény, nem szabad szemel.
1: Here we go!
2: A térség legjobb zenéi.
3: Okay, get it! No.
4: This is the station.
5: I am Charlie XCX.
6: Hi, I'm Sam Smith.
2: Fonda Rádió.

gyökere anyáról. Meglásd rózsák, megbánod, hogyha nem én leszek a párod. Úgy elfelejtelek, soha rám sem nézek, még csak meg sem ismerlek. Jöhet aztán sírva, gyönyörögve hívva, rád se hederítek. Úgy elfelejtelek, soha rád se nézek, még csak meg sem ismerlek. Jöhet aztán

0: ismerlek. Gyert aztán sírva, gyönyörökre hívva, rád se hederlítek. Úgy elfelejtelek, során se nézek, még csak meg sem ismerlek. Gyert aztán sírva, gyönyörökre hívva, rád se hederlítek.
1: Panda Rádió, Kanyzsa.

szememet a hegedűnek fúrja. Mindent, mindent elfelejtek, ha a primás a fülembe húzzad, húzzad, öreg primát.

messze van a kicsiny falu. De a tornya mégis ide látszik. Kis falunknak utcáiban az a

de szeretnék virágokból valamennyit egy csokorba szállni. És egy csendes

Hit music. Give it up. Panda Radio.

kenyér, amit már nagyon bánok, és a szívemben most már nagy űrt átong. Jó volt veled, de már csak álom, szívemtől már csak az elmúlást várom. Szeretlek én, amíg csak élek, lelkemből mindent kizetek.

0: Jó, akkor holnap találkozunk.
1: Nem, tanár úr.
0: Akkor csütörtökön?
1: Nem, tanár úr, többé nem jövök.
0: Miért? Abba akarja adni a tanulást?
1: Nem.
0: Hát akkor miért?
1: Mert szerelmes vagyok a tanár úrban.

0: ideje van a kutyám, miért sem ugod már? Itt az idő, édesanyja, férjhez mehetsz már.
1: Férjhez mennék, édesanyám, édes, kedves, drága jó anyám.
0: Öreg vagyok, nem kellek a kutyának se már.
1: Férjhez mennék, édesanyám, édes, kedves, drága jó anyám.
0: Öreg vagyok, nem kellek a kutyának.

0: Hit music.
1: Hit music.
2: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: 95.3.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up. Panda Rádió.

Was een roze, ik heb de best roze, was me geen ekleksemaar. Mientje, neki, nem lesz neki, se pénze, se hozomány. De amikor belenéz a szemembe, valami úgy muzsikál a szívembe. Én sem bánom, ő sem bánja, úgyis én leszek a párja. De amikor belenéz a szemembe, valami úgy muzsikál a szívembe. Én sem bánom, ő sem bánja, úgyis én leszek a párja. Az én rózsám, kedves rózsám, most meg ének legszebb lánya. Nincsen néki, nem lesz néki, se portája, sem tanyája. Egy kicsókot szígyel tőlem kívánni, ha csókol a végét nehéz kivárni. Én sem bánom, ő sem bánja, úgyis én leszek a párja. Egy kicsókot szígyel tőlem kívánni, ha csókol a végét nehéz kivárni. Én sem bánom, ő sem bánja, úgyis én leszek a pár.